0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 4-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsodabaüzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Tomatito, a világhírű flamenco gitáros és zeneszerző. Tomatito eredeti nevén José Fernández Torres 1958. augusztus 20-án született Almériában, Andalúziában. Zenész családban nőtt fel, édesapja és nagyapja is flamenco gitáros volt, így a hangszer és a műfaj már gyermekkorától meghatározta életét. 10 éves korában már fellépett szülővárosa egyik flamenco klubjában, és hamarosan a szakma is felfigyelt kivételes tehetségére. A pályáját meghatározó találkozások közül kiemelkedett Camarón de la Isla és Paco de Lucía. Tomatito 10 éves korában lett Camarón kísérő gitárosa, és együttműködésük közel 2 évtizeden át tartott. Camarón több meghatározó lemezén is Tomatito gitárját hallhatjuk, több alkalommal pedig Paco de Lucía is közreműködött mellettük. Az 1981-es Como el Agua című albumon például mindkét gitáros szerepel. Ez az időszak a flamenco fejlődésében is fontosnak bizonyult. Camarón és zenésztársai egyre újabb zenei megoldásokkal kísérleteztek, miközben megőrizték a műfaj hagyományos alapjait. Tomatito számára ez olyan zenei tapasztalatot jelentett, amely későbbi önálló pályájára is nagy hatással volt. Camarón 1992-es halála után Tomatito egyre inkább saját művészi útját járta. Szóló lemezein a hagyományos flamenco mellett a jazz és a latin zene hatásai is megjelentek. Különösen fontos együttműködése alakult ki a világhírű jazz zongoristával, Michel Camilóval. Spain című albumuk 2000-ben Latin Grammy díjat nyert, később pedig újabb közös lemezek és nemzetközi turnék következtek. Tomatito zenei érdeklődése azonban ennél is szélesebb. A flamenco mellett a jazz, a rock és a klasszikus zene világából ismerített. Játékában az improvizáció kiemelt szerepet kap. Így különböző műfajok találkozása nem egyszerű stílusváltás, hanem természetes zenei párbeszédet jelent számára. Pályafutása során számos rangos elismerést kapott, több Latin Grammy díjas flamenco album kapcsolódik a nevéhez, és jelentős sikert aratott a filmzene területén is. Tony Gatliff Vengo című filmjének zenéjéért César díjat kapott. A színház világában szintén dolgozott, miközben koncertmuzsikusként továbbra is rendszeresen fellépett. Tomatito több mint 5 évtizedes pályafutása során a flamenco egyik meghatározó gitárosává vált. Zenéjében egyszerre van jelen az andalusz cigány flamenco hagyománya, a virtuóz gitárjáték és az új zenei irányzatok iránti nyitottság.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Tomátitó felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Október 4-én ebben a hónapban először jelentkezünk. Assisi Szent Ferenc a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepén. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a fővárosi szlovák önkormányzat. A budapesti szlovák közösség érdekképviseletéért dolgoznak. Még 2 hétig jelentkezhetnek ösztöndíjprogramra a pedagógus képzésre járó nemzetiségi hallgatók. Már 10 éve támogatják a fiatalokat. Időközi nemzetiségi választást tartottak Siklóson. Megalakult és munkához is látott az új helyi szerb nemzetiségi önkormányzat. A tettek többet érnek a szavaknál. Emléktáblát avattak Vujic István, a budapesti horvát iskolaközpont legendás igazgatója tiszteletére. Sűrű programmal indult a szeptember. Az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület minden hétvégén más-más városban lépett fel. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk 1 órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Kreszta István.
1: Örményország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából az Országházban adták át az idei Ararat örménységért díjat, melyet ezúttal 2 érdemeltek ki. Dr. Isekuc Sarolta, az Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület alapítója, korábbi elnöke, és Avanesian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat első elnöke, több örmény kulturális egyesület vezetője, valamint a Nemzetiségi Rádió szerkesztő munkatársa. A díját adó után a rendezvény a Kossuth téren folytatódott, ahol az Urátru Örmény Színház műsorát követően a Lev Eli zenekar adott koncertet. Gazdálkodásról, oktatási és kulturális intézmények eredményeiről, parlamenti érdekképviseletről és a választási kampány tanulságairól is tárgyalt szeptember 26-ai budapesti ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. A megbeszélésen elhangzott, hogy a teljesen, illetve részben saját fenntartású intézményekben több ezer gyermek és fiatal tanul, a magas szintű német nyelvoktatást pedig mindenütt a Magyarországi Német kultúra és identitás továbbadása egészíti ki. A horvát idegenforgalmi közösség október 8-án délután 3:30-tól őszi sajtótájékoztatót tart a budapesti Pullman szállodában. Herceg Ivana igazgató ismerteti a turisztikai szezon eredményeit, majd a magyar újságírók Gorszki Kotárral és a térség helyi termékeivel ismerkedhetnek meg. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Magyarországi Németségért aranydísztű kitüntetésre. A hazai németség legmagasabb elismerését minden évben azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, a hazai németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez, illetve más módon segítették elő a német nemzetiség fennmaradását. További tudnivalók a kitüntetéssel kapcsolatban a www.ldu.hu oldalon találhatók. Kerekasztal beszélgetést tartanak Mohácson október 8-án arról, miként ismertethető meg a busójárás hagyománya a fiatalabb nemzedékekkel. A résztvevők az iskolai oktatás lehetőségeiről beszélgetnek, és bemutatják a Busók 7 pecsétes titkai című új illusztrált mesekönyvet is. Az érdeklődőket délután 17:30-ra várják a Szent Háromság utca 13 szám alatti kultúrkikötőbe. Kivégzett városok Poznán, Budapest 1956 és 1956 Lengyelország, Magyarország, történelem és emlékezet címmel kiállítás nyílik október 9-én délután 17:30 a Kőbányai Lengyel Házban, a 10. kerület Óhegy utca 11 szám alatt. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös találkozásra, emlékezésre és gondolatébresztő beszélgetésre arról a történelemről, amely örökre összekötötte a lengyel és a magyar nemzetet. Pataki Béla a Gyermekormos című könyvét mutatják be a Hódmezővásárhelyi Besenyei Ferenc Kulturális Központban október 9-én 18 órától. A kötet dr. Kozma János mékeréki, román származású gyermekorvos életét és 62 éves szakmai tevékenységét mutatja be. A 2020-ban elhunyt Kozma János megkapta a Pro Urbe díjat és páciensei szavazatai alapján 2017-ben a Kárpát-medence házi gyermekorvosa címet. In Memoriam Fuzik János címmel megemlékezést tartanak Budapesten október 10-én 10 órától. Egykori kollégánk a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában közreműködött az első szlovák televíziós magazin elindításában. 1999-ben az országos szlovák önkormányzat elnökévé választották. 2014-ben ő lett a szlovák nemzetiség első szószólója, egyben az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke. Később eszéki főkonzulként tevékenykedett. Újságírói, közéleti és diplomáciai munkássága mellett publicisztikával, szépirodalommal és fordítással is foglalkozott. Fuzik János kétnyelvű emléktábláját születésének 69. évfordulóján avatják fel az Országos Szlovák Önkormányzat budapesti székházán. A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye idén is megszervezi a Szerb Kultúra Hónapját Magyarországon. A fesztivál október 10-én tudományos tanácskozással indul. A budapesti Tököliánumban 11 órakor kezdődő fórumon számos hazai és szerbiai előadót hallgathatunk majd az 1826-ban Pesten megalakult Matica Srpskáról, a szerb nép legrégebbi irodalmi, kulturális és tudományos intézményéről. Este 19 órától a budapesti Szép Művészeti Múzeumban koncertet ad Divna Ljubojevic, aki a Melodi kórussal több mint 3 évtizede lép fel, bemutatva a szerb, bizánci és az ortodox zenei örökség legértékesebb műveit. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget szerveztek a fővárosi szlovák önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, szeptember 23-án Budapesten. A szervezet 22 kerületi szlovák önkormányzat tevékenységét fogja össze, emellett kiadója a Budapesti Szlovák című folyóiratnak. Szárnyai alatt működik kórus, folklóregyesület és nyugdíjas klub is. Emellett feladatai közé tartozik a szlovák nemzetiségű polgárok jogainak és érdekeinek védelme, kultúrájának támogatása, anyanyelvének, valamint az elődöktől örökölt szellemi örökség ápolása. A jubileumi rendezvényre ellátogatott kolléganőnk Makai Ildikó is, aki elsőként a testület elnökét kérdezte.
1: Horthy Andrásné már a harmadik ciklusban elnöke a fővárosi szlovák önkormányzatnak. Mit jelent az ön számára ez a megbízatás?
2: Elsősorban az éves programok szervezése, a budapesti szlovákok összefogása, az összetartozás erősítése, közös programok, kulturális rendezvények, a fővárosi szlovákok napja rendezvényének, meg egy ilyen rendezvény megrendezésével, mint a mai, amit a 3. kerületi szlovák önkormányzattal és a 12.-13. kerületi szlovák önkormányzattal közösen szerveztünk. És hát a mai nap ünnepeltük a szlovák önkormányzatiság 30. évfordulóját egy nagyon gazdag programmal, mert meghívtunk egy színjátszó csoportot Szlovákiából, akik Ó, azok a nők címmel egy komédiát adtak elő, énekelt az Ozvana kórus, táncolt a Lipatánc együttes, meghallgattuk Hrivnák Mihály életéről szóló könyvnek a bemutatását, tevékenységének az összefoglalását, és a napot most egy közös vacsorával fogjuk zárni.
1: Holosi Tiborné hosszú éveken át vezette a fővárosi szlovák önkormányzatot. Hogyan emlékszik a kezdetekre?
3: Hát megalakuláskor nagy örömünkre olyan tagok jelentkeztek, és kérték, hogy alakítsunk ki önkormányzatot, akik jól ismerték a törvényt, hiszen a törvényhozásnál is már aktívan szerepeltünk, tehát felülvizsgáltuk, véleményeztük a nemzetiségi törvényt, és nagyon jól ismertük, hogy mik a feltételek ahhoz, hogy önkormányzatot hozunk létre. Nagyon nagy lelkesedéssel állt mindenki a témához, senkinek nem volt probléma, hogy estig dolgozni kell. Mindegyikünknek volt egy reszortja. Egyik a konferenciát szervezte meg, a másik a nyugdíjasokat vezette, a harmadik az énekart vezette, a negyedik az újságot írta. És nem volt probléma az, hogy lektorálni kell esetleg nyelvi lektorként, végigolvasni az egész újságot, mielőtt megjelenik, és rögtön első évben újságot jelentettünk meg, következő évben meg szerveztük a konferenciát, és olyan lelkesedéssel dolgozott mindenki. Nagyon aktív élet folyt annak idején a szlovák önkormányzatban, ifjúság ösztöndíjasait támogatva kineveltünk magunk mögött egy olyan generációt, akik közül most nagyon sokan önkormányzati képviselők vagy elnökök a budapesti kerületekben.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat jubileumi rendezvényén jelen volt az országos szlovák önkormányzat elnöke Hollerné Racskó Erzsébet is, aki egyben a terézvárosi szlovák önkormányzat elnöke. Milyen kapcsolatuk van az egyes kerületi szlovák önkormányzatoknak itt Budapesten a fővárosi szlovák önkormányzattal?
4: Akkor, amikor a kerületi szlovák önkormányzatok megalakultak, így a 6. kerületben is, a terézvárosi szlovák önkormányzat, akkor nagyon rövid idő alatt rájöttünk arra, hogy akkor tudunk eredményesen működni, hogyha együttműködünk a többi kerületi szlovák önkormányzattal, és a fővárosi szlovák önkormányzat is akkor tud sikeres lenni, és akkor lesz képes megszervezni a rendezvényeit, és megvalósítani a célokat, amelyeket kitűz magának, hogyha együttműködünk, és hogyha azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezeknek a közös céloknak a szolgálatába állítjuk. Így van az, hogy például a terézvárosi szlovák önkormányzat rendszeres támogatója a Budapesti Szlovák című lap kiadásának, vagy a Budapesti Szlovákok Napja rendezvénynek, vagy akár korábban a széleses részvétellel megszervezett budapesti szlovák báloknak. Ez a véleményem szerint nagyon fontos, és itt Budapesten különösen, mert teljesen más feltételei vannak a működésnek és a létezésnek, mint egy települési önkormányzat esetében, egy kisebb községben vagy városban.

0: szlovákok érdekképviseletéért és hagyományainak megőrzéséért.
1: Itt az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ aulájában egy kiállítás látható, mely bemutatja a budapestjánszki szlovák, a budapesti szlovák folyóirat egyes számait.
0: Igyekeztünk a 30 évre visszatekintő széles spektrumot itt ezen a panelkiállításon bemutatni a kedves vendégeknek, érdeklődőknek, egészen a kezdetektől napjainkig. Kiemeltük a budapesti szlovák című folyóiratból azokat az eseményeket, amelyek évről évre megrendezésre kerülnek általunk, és egyéb iránt nagyon fontos azt kiemelnünk, hogy a budapestjánszki szlovák című folyóiratunk egyedülálló a fővárosi szintű nemzetiségi önkormányzatok életében, tehát egyetlen más közösségnek sincs a nemzetiségi területen az országos lapján kívül saját nemzetiségi nyelvű folyóirata Budapesten, és ugye ez egy páratlan lehetőség a tekintetben is, hogy megszólítsuk közvetlenül azokat a választópolgárokat, akik a bizalmukról biztosítottak bennünket, és lehetővé teszik számunkra ezt a kontinuitást a szlovák közösség fennmaradásának érdekében a fővárosban.

0: Október 21-éig jelentkezhetnek ösztöndíjra azok a nemzetiségi hallgatók, akik pedagógus képzésre járnak, és később nemzetiségi oktatási intézményben szeretnének elhelyezkedni. Már 10 éve részesülhetnek havi támogatásban a nemzetiségi hallgatók, hogy minél többen válasszák ezt a pályát. Weigert József, a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ vezetője, a kezdetektől a projekt egyik lebonyolítója. Arnold Krisztina riportja következik.
1: Az ösztöndíj program 2018-ban indult, visszamenőlegesen a 2017-18-as tanév első fél évére, mert a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése, az Oktatási Bizottság és az akkori szószólónk, illetve a későbbi parlamenti képviselőnk Ritter Imre javaslatára megvizsgáltuk az óvodai szakos ellátottságot, tehát mennyi nemzetiség, német nemzetiség is pedagógus, óvónő van az óvodákban. És azt tapasztaltuk, hogy itt jelentős hiány van, és a hiányt abban gondoltuk megoldani, vagy segíteni ennek a leküzdésében, hogy egy ösztöndíj programot indítottunk. Az akkori elsőéves hallgatók, óvodapedagógus elsőéves hallgatók jelentkezhettek, 93-an voltak, és ez nem csak a német nemzetiségi óvónőkre,

0: vonatkozott, mert közben megkérdeztük a más nemzetiségeket is, hogy ők hogy állnak ezzel a dologgal, milyen az ellátottságuk, és ők is jelezték, hogy itt bizony már vészharangot kell kongatni. Így 7 társ önkormányzat, 7 nemzetiségi országos önkormányzat hallgatói vannak a programba. Jól lehet annak a 7-nek, amelynek van egyetemi, illetve főiskolai pedagógus képzése. Ez a program évről évre kitágult, és egyre több jelentkezőnek adtunk lehetőséget. Az első az volt, hogy az óvodapedagógusok mindhárom év folyamára, aztán az tanítóképzőkben tanulók jelentkezhettek. Most ez kitárult mindenkire, az óvodapedagógus, alsó tagozatos, tehát a tanítóképzés, illetve a tanárképzés minden nemzetiségi szakára, nappali tagozatos hallgatók, illetve levelező hallgatók részére is. Ez a program gyakorlatilag ott tart most közel 10 év távlatából, hogy közel 1000 szerződést kötöttünk a hallgatókkal, jelenleg több mint 200 aktív hallgatóválunk jogviszonyban. Ez nem kevés, most egy picit itt szeptemberben azért kevesebb a számuk, mert ugye ezek a hallgatók az elmúlt tanévnek a végén diplomáztak, és ők átkerültek abba a státuszba, hogy ő nekik most egy teljesítési szakasz indul. Ezeknek a száma 400 körül van. Alapvetően az ösztöndíjprogram azt vallja, hogy azok a hallgatók, akik ösztöndíjba részesülnek, legalább annyi ideig helyezkedjenek el nemzetiségi köznevelési intézményekben, amennyi ideig ők az ösztöndíjat kap.
1: Eltelt 10 év, van már látszata annak, több elegendő, vagy ebbe az irányba indult el a pedagógus ellátottság?
0: Ez önmagában egy sikertörténet, főleg az óvodában látjuk azt, hogy telítődik a piac, ha úgy tetszik. Volt már olyan nemzetiségi önkormányzat, ahol szólnom kellett, hogy betellett a hely, tehát több ösztöndíjasunk van, mint ami álláshelyük van. Ez jobbára azzal függ össze, hogy a kisebb nemzetiségeknek jóval kisebb az oktatási intézmények száma, ha így tetszik, itt az óvoda és az általánoskolára gondolok, és itt a felvevő piac gyakorlatilag betelítődik.
1: Mit tudnak tenni a diákok, ha nem találnak munkát?
0: Én azt gondolom, hogy a diákok, akik most például ebben a jelentkezési szakaszban jönnek és jelentkeznek a pályázati felületünkön keresztül, már most tájékozódjanak arról, hogy 3-4-5 év után van-e lehetőség a környezetükben, szülőhelyükön, városukban, közeli városban arra, hogy ők majd valamikor elhelyezkedjenek. Akik a programban vannak, és nagyon már a program végén vannak, tehát a tanulmányaik végén vannak, azoknak azt javaslom, hogy kezdjék el megkeresni a potenciális helyeket, ahol őket alkalmazni tudják.
1: Mi a feladat évközben ezzel az egész projekttel?
0: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a programnak a gondozója. A pénzügyi apparátusa intézi mindig az utalásokat. De a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ munkatársai végzik az adminisztratív felületen a munkát, folyamatos kapcsolatot tartanak a hallgatókkal, mindig van valami, amivel megkeresnek a hallgatók, hogy lehet szüneteltetni, megszüntetni, mit kell most csinálni, jaj, elfelejtettem, most például hiánypótlások, hogyha nem jutották be a megfelelő dokumentumokat, vagy nem jól töltötték, rossz helyre töltötték föl, akkor jön nekik segítünk ebben a dologban. Most nagyon intenzív szakasz jön október 22-ig, az a jelentkezési határidőnek a vége. Itt a társ önkormányzatokat is megkeressük, mert őnekik hozzá kell járulni, hogy a hallgató kapjon ösztöndíjat, meg hogy tudjanak is róla. A hallgatónak viszont az a feladata, hogy lehető legjobb átlagot produkálja, hiszen az átlaghoz mérjük az ösztöndíj, a havi ösztöndíj mennyiségét is. Nagyon sokan azt mondták, hogy az ösztöndíj nagysága, tehát a havi pénzösszeg, az arra motiválja őket, hogy minél jobb átlagot érjenek el. 4,5 felett jelentős a havi mennyisége az ösztöndíjnak, a 2,5 alatti átlaga rendelkező hallgatók átmentileg nem kapnak ösztöndíjat. Ezzel is azt szeretnénk motiválni, hogy képzett, elhivatott, módszertanilag, nyelvileg jól képzett hallgatók kerüljenek ki, mondjuk azt, hogy a katedrára, mert a jövő generációja függ ettől. Azt is elvárjuk, amennyiben kapcsolatban van a helyi önkormányzattal, hogy vegyenek részt ezek a hallgatók helyi nemzetiségi programokon, mint például a Születi Fesztivál, egy svábbál szervezése, bármi, akár egy háttér nem kell, hogy konferáljon, de annak is örülnénk, hogyha a nyelvet használnák, és akkor így demonstrálnák, hogy pedagógusok nyelvileg jól képzett pedagógusok.

0: Időközi nemzetiségi választást tartottak szeptember 13-án Siklóson, miután a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat korábbi képviselőtestülete a nyáron feloszlott. A kiírt választás sikeres volt. Az új összetételű szerbek siklósi önkormányzatának alakuló ülését szeptember 23-án rendezték a helyi polgármesteri hivatalban, amelyen ott járt kollégánk Mándigy Predrág is.
1: Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
2: Esküt tesznek az időközi választáson mandátumot nyert szerbek siklósi önkormányzatának új tagjai. A választásokra azért volt szükség, mert nyáron mindhárom nemzetiségi képviselő, Jánosov Milán, Tóth Angéla és Jánosov Iván lemondott mandátumáról, rajtuk kívül pedig 2024-ben nem indult más, aki a helyükbe léphetett volna. Dr. Markovics Boglárkát, Siklósváros jegyzőjét hallják.
3: Az időközi választásra azért került sor, mert a szerbek siklósi önkormányzatának a képviselőtestületi tagjai lemondásokat jelentették be, lemondó nyilatkozataikat nyújtották be. Ezt követően, mivel az előző választáson nem volt több jelölt, akikkel fel lehetett volna tölteni a megüresedett mandátumokat, erre tekintettel időközi választás kiírása vált szükségessé. Ennek az időpontját a helyi választási bizottság tűzte ki szeptember 13-ra. Szeptember 13-án meg is tartották a választást, annak rendes módja szerint ez egy szavazókörben történt, tehát egész településen egy szavazókörben vártuk a választópolgárokat. A névjegyzék, ugye a központi névjegyzék szinten folyamatosan vezetve volt, és amikor a választás megtörtént, akkor megképződött a nemzeti választási rendszerben egy szavazóköri névjegyzék, akik a szavazóköri névjegyzéken szerepeltek, ők vehettek részt a szeptember 13-ai választáson.
2: Az időközi választás eredményeit dr. Gál Andrea, a Siklósi Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.
1: A névjegyzékben lévő választópolgárok 30-an voltak, ebből 18-an jelentek meg a szavazáson, 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, 60%-os részvételi arány volt így a választáson. Minden rendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánov Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovic Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
2: Az eskütételt követően a szerbek siklósi önkormányzatának elnökévé Pandur Ránka Radovánkát, alelnökévé pedig Vecserinovic Szrétót választották. Az önkormányzati ülések jegyzőkönyveinek hitelesítője pedig Bacsvanin Szlobodán lesz. Az új testület tagjai egyhangulag úgy döntöttek, hogy munkájukat a siklósi szerb közösség érdekében végzik, és tisztségük ellátásáért nem vesznek fel tiszteletdíjat. Az alakuló ülés végén Pandur Ránka Radovánka, a szerbek siklósi önkormányzatának elnöke, a város vezetésének támogatását kérte, és abbéli reményét fejezte ki, hogy a települési önkormányzat és a szerb nemzetiségi önkormányzat között eredményes együttműködés alakul ki. Ami pedig a célokat illeti, az elnökasszony a következőket emelte ki.
4: A 2026-os évben nagy terveink még annyira nincsenek. Vannak pályázati céljaink, amit szeretnénk megpályázni, tehát LIDER pályázatban, mihez már most is jeleztem az önkormányzatnak, hogy kérnénk szépen a segítségüket a háttértámogatásba, illetőlegesen szeretnénk ugye a Göntérhegyen a Sztáván Siljavinovicsnak a síremlékét ezt rendezni, a tulajdonjogviszonyokat, hogy az visszakerüljön a méltó tulajdonossához, tehát vagy az egyházhoz, vagy a szerb kisebbségi önkormányzat tulajdon jogába. Ezek egyelőre a céljaink. Ezen kívül távlati célokat még nem tudok meghatározni, mert még nem látok költségvetést, illetőlegesen nem tudom, hogy mit hagytak az elődeink ránk.
2: A göntéri zarándok helyet szeretnék megmenteni a szerbség részére. Nem lesz könnyű feladat, de az elhivatottságot, a határozottságot látom önöknél.
4: Próbálkozunk a lehetőségeinkhez mérten, tehát igen, megvan a cél, megvan, hogy megtörténjen ez az adott folyamat. Reménykedünk benne, hogy a jelenlegi tulajpartner lesz benben. Már egy pár követ megmozgattam ez ügyben, mint magánszemély, remélhetőleg, hogy ez mint a kisebbség részéről nem fogunk visszautasítást kapni, illetőlegesen az önkormányzat is adta háttértámogatást, hogy segítenek minket ebben, hogy ezt a célt végigvigyük.
2: A siklósiak is sokat várnak önöktől, főleg mondjuk a szerb kultúra, illetve a szentszávai szerb ortodoxia bemutatása, illetve népszerűsítése területén.
4: Próbálkozni fogunk ebbennek a kiterjesztésében is, próbálkozunk az, hogy bemutassuk a kultúránkat. Az idejében ugye az augusztusi göntéri Sztevan Siljanovicsos ünnepséget is ezért vállaltuk be a férjemmel, hogy lássák, hogy vagyunk, tehát kevesen vagyunk, de vagyunk. Próbáljuk fönntartani azt, amink van. Remélhetőleg ez majd kibővül a jövő évben, az idejében még nem tudom, hogy mi fog történni, mint mondtam is, tehát az anyagi keretek szerintem eléggé mértek meg alacsonyak ahhoz, hogy én itt nagy terveket szőjek, főleg, hogyha esetlegesen ezek a tervek, amik ugye a kivásárlással kapcsolatban végez mennek, mert lehet, hogy egy kicsit megmozgatja az anyagi kereteinket is. Úgyhogy próbálkozunk benne, hogy minden jobban be tudjuk mutatni a kultúránkat, a hagyományainkat, illetőlegesen, ha már van például a várban is egy szobánk, hogy azt is felújításra szeretnénk szánni. A Szerito ebben nagyon szeretne részt venni, és mondta, hogy ennek a megmozgatója, ha már egyszer kaptunk lehetőséget, mutatkozzunk be ott is.
2: Az alakuló ülésen külön hangsúlyozta, hogy szeretnének egy eredményes együttműködést a siklósi önkormányzattal, de feltételezem, hogy ugyanez vonatkozik a Baranya megyében működő többi szerb nemzetiségű önkormányzatra is.
4: Természetesen szeretnénk partneri kapcsolatot fenntartani a többi önkormányzatunkkal is, tehát a szerbekkel együtt. Nem határolódunk el semmitől, sőt, hogyha a programok által mondjuk, hogy össze tudnánk kapcsolódni, annak is nagyon örülnénk. Az önkormányzatot azért mondtam, mert ők már fölkerestek minket akkor, amikor az egész választásos dolog megtörtént, tehát hogy megmondták, hogy háttértámogatást eddig is és ezután is hajlandóak nyújtani, úgyhogy bízunk benne a partneri kapcsolatnak a széles körülbelül együttműködésében.
2: Következő feladat?
4: Hát azt majd meglátjuk, mint mondtam is, az anyagi keretek nehezek, úgyhogy a következő feladat, hogy ez a pályázat be legyen adva, mert ez november elejei, és ez sürget minket, főleg, hogy építéssel járó, tehát nekem ezt elég rendesen ütni kell ahhoz, hogy ezt be tudjuk adni, ha már egyszer lehetőség lenne rá, használjuk ki, illetve ez is, hogy az a tulajdonjog megváltozás, ez megtörténjen és visszakerüljön a méltó helyére, aminek ott a helye.
2: Örvendetes, hogy nagyon optimistán indultak el ezen az úton. Reméljük nem lesz köröngyös, sikeres lesz.
4: Bízunk benne.

0: Emléktáblát avattak Budapesten Vujic István, a Horvát iskolaközpont egykori igazgatója tiszteletére, aki meghatározó szerepet játszott a hazai horvát nemzetiségi oktatás és önkormányzatiság alakításában. Az ünnepségen fellépett a horvát hagyományőrző együttes énekkara és a Hosig zenekara. A következőkben Osztrogonácz Józsefet, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnökét, és Vujic István unokáját, Vujic Mirát hallják. A riporter Pavlekovics András.
1: Az idén ünnepeljük a horvát oktatás nevelés 80. évfordulóját. 1940 után ugye megjelentek az első tanáraink, akik járták az országot, megkezdték a horvát nyelv oktatását, falvakban, városokban, és ugyanúgy Pécset az első gimnáziumban, és Vujic István volt az a személyiség, akik sokunknak, nekem is, mint faluról jött fiatal gyerekek, akik Budapesten az akkori horvát szerb gimnáziumban tanultunk, érettségiztünk, ő volt az igazgató, aki több mint 2 évtizeden keresztül vezette ezt a neves rózsák terén lévő épületben volt akkor az oktatás, ezt a nemes iskolát, és hát az ő tiszteletére 80. évforduló alapján gondoltuk, hogy egy emléktáblát avatunk neki itt a Hosigban, most már egy új horvát épületben.
2: Az emléktáblán az áll, hogy a tettek többet érnek a szavaknál.
1: Hát igen, azt hiszem, ez egy régi jó mondás, valóban ő ilyen ember volt, tettek embere volt, azt nem jelenti azt, hogy nem tudott szépen beszélni, ízes bunyavác horvát nyelven, de nagyon sokat tett valóban nem csak az oktatásért, hanem különben is a mi nemzetiségünkért több évtizeden keresztül.
2: Többen is megérdemelnének egy ilyen emlékezést, egy ilyen örök emléket.
1: Én azért is fejeztem be mai köszöntőmet, hogy ez legyen egy kezdet Budapesten, hiszen számtalan olyan professzorunk van, akik legendárisak, ismertek voltak, sokat tettek, és amit hangsúlyoztam, ők maguk is faluról származtak. Aki faluról jöttünk a fővárosba, már eleve úgy fogadtak minket, hogy tudták, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és nem csak a szakmai tudást, hanem az emberiségre is tanítottak minket.
2: Hogy élte meg ezeket a pillanatokat itt az emléktábla avatás során?
3: Ez számomra igazán lélekemelő volt, és őszintén szóval az utolsó ilyen alkalom, hogy így együtt emlékezhettünk rá, az sajnos a temetése volt 4 évvel ezelőtt, és ezzel szemben viszont most egy kifejezetten örömteli pillanat volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az összes szervezőnek, a Budapesti Horvát Önkormányzatnak és az iskolának is, hogy ezt lehetővé tették.
2: Ön is a diákja volt?
3: Én nem voltam a diákja, úgyhogy én általános iskolába jártam ide, akkor ő engem nem tanított, úgyhogy, de természetesen a vigyázó szeme az rám is kiterjedt az iskola keretein belül.
2: Mint nagypapa milyen volt?
3: Mint nagypapa kifejezetten engedékeny, lágyszívű, és nyilvánvalóan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy otthon minél többet beszéljünk horvátul, és hogy ápoljuk a hagyományainkat, ez neki nagyon fontos volt.
2: Volt egy sajátos humora, hogy itt hallottuk.
3: Igen.
2: Igazán nem tekintélyelvű iskolát vezetett.
3: Azt mondanám, hogy gyakran megvolt a helye annak, hogy tehát a szórakozásnak, a megértésnek, de azért bizonyos helyzetekben én úgy hallottam, hogy elég szigorú is tudott lenni. Én ezt annyira személyesen nem éltem meg, csak elmondásokból.
2: Ahogy itt írja, a tettek többet érnek a szavaknál. Ő tett a családjáért, a közösségért.
3: Ez így van, tehát kifejezetten, ahogy itt elhangzott a beszédekben is, ő nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a közösség épüljön, hogy a horvát hagyományokat ápolják, és ebből kifolyólag egyébként nyilvánvalóan sokkal nagyobb gonddal vezette az iskolát, mint mondjuk átlagosan egy iskolaigazgató ezt tenni.
2: Önt köti valami még Kacsmárhoz?
3: Őszintén szólva nem szoktunk már arra járni, mert nem fér bele sajnos az időmbe, de vannak még bizonyos földjeink ott, de nagyon, nagyon rég voltam arra személyesen.

0: Szeptember 4-én és 5-én rendezték Békés Csabán a Vármegye napokat a megyei összetartozás ünnepén. A helyi értékeket, hagyományokat és közösségeket mutatták be. Színpadra léptek az eleki román táncosok is, akik szeptember első 3 hetében minden hétvégén szerepeltek valamilyen programon, így az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon, valamint az eleki román nemzetiségi napon is. Báth Györgyöt, az eleki román hagyományőrző egyesület vezetőjét, Bauer Ádám kérdezte.
1: Sűrű volt a program? Hogy bírták?
2: Hát mi mindig boldogok vagyunk, hogyha szerepelhetünk. És ugye kezdődött a megye nappal, és ott szerepeltünk, ott voltak az egyesületek, a megyei egyesületek, a megyei nemzetiségi önkormányzatok, és ott sátrakat kaptak, ahol ők bemutatták az ő termékeiket, és hoztak olyan ételt, olyan süteményeket, ami arra a nemzetiségre jellemző, és akkor ott bárki oda mehetett a sátorhoz, és megkóstolhatta ezeket a finom dolgokat. Természetesen délután elkezdődött a folklórműsor, ahol a megye különböző együttesei szerepeltek, többek között a Balasi, aztán a Tabán, aztán a Szakiskolának, a Harukernek a táncosai, a Kalád is, mi is szerepeltünk, és még voltak ott többen is, akik megmutatták, hogy ők milyen műsorra készültek erre a rendezvényre.
3: Szeptember 12-én Gyulán rendezték meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált, amely immár 6. alkalommal volt a Várkertben, ahol a többségi társadalom és a városban látogató turisták is megismerhették a hazai román nemzetiség értékeit.
2: Rengetegen voltak. Egy csodálatos rendezvényen vettünk részt. Nagyon-nagyon sokan főztek, rengeteg ember összejött. Nagyon-nagyon sokan, ott volt a szegedi konzul, ott volt a gyulai konzul, aztán eljöttek Romániából szerepelni, énekesek voltak, táncosok voltak, és természetesen mi is fönt voltunk a színpadon, bemutattuk az eleki hagyományokat, és nagyon boldogok voltunk, hogy nagyon jól sikerült, és az emberek kíváncsiak voltak rá. Rengeteg turista van Gyulán, és jöttek, és boldogok voltak, hogy ilyen műsort láthattak, mert az ország részeiből nyaralnak Gyulán, és hát ők látták ezeket a táncokat, sőt, még Sepp-Szentgyörgyről is voltak, hát gondolom ők is itt voltak a strandon, és hát itt töltöttek egy pár napot, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Úgy a román tánc, a magyar tánc, hát maga az egész műsor. Nagyon szépen meg volt szervezve, nagyon jó visszhangja volt az egésznek, úgyhogy örülünk meg, hogy megint részt vehetünk ezen a rendezvényen, amit az Országos Román Önkormányzat szervezett, és mi is ugye természetesen kaptunk meghívást, és elmentünk, és jól éreztük magunkat.
1: Egy héttel később, szeptember 19-én már otthon eleken táncoltak egy helyi rendezvényen, ahol az eleki román nemzetiség napja volt.
2: Az eleki román önkormányzat és természetesen a polgármesteri hivatal is segítette őket. Ők tervezték meg ezt a román napot. Nagyon örültünk neki, hogy ez is van, mert évente egyszer szokott lenni ételeken. Megtisztelt bennünket dr. Szucsigán László, a románok parlamenti szószólója, ő is itt volt, aztán volt itt ugye Mátáról román együttes, akik szerepeltek, eljött, ha nem is a polgármester úr, de valaki az önkormányzattól tiszteletét tette. Úgyhogy nagyon szép műsor volt az óvodásoktól kezdve, a román iskolán keresztül, aztán a pacsirta, aztán az elektánc együttes. Az elektánc együttes fiataljai 4 kantákkal ilyen ritmusgyakorlatokat végeztek, de csodálatos volt, nagyon tetszett a közönségnek. És akkor utána jött az eleki román hagyományőrző tánc egyesület, mi szerepeltünk, és a legvégén pedig a Mácsai együttes táncolt, és utána mindenki elfogyasztotta a finom babgulyást, amit ott főztek bográsba, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: Szeptember hónapban nagyon sok eseményen vettek részt. Mi következik most? Lehet tudni már valamit a elkövetkezendő hetek fellépéseiről?
2: Megmondom őszintén, egy szünet lesz, mert nem úgy alakultak a dolgok. Táncház lett volna Műrdési házba is, de különböző technikai dolgok miatt el fog maradni, de utána úgy is jönnek a többi fellépések. Aztán szeretnénk egy napot valahova az országba elmenni, ami közelebb van, kirándulni az Egyesülettel, és szeretnénk megnézni azokat a nevezetességeket, amik arra részre jellemzőek,

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a 30 éves fővárosi szlovák önkormányzat ünnepéről, a pedagógus képzésre járó nemzetiségi diákok ösztöndíj lehetőségéről, a siklósi szerb időközi nemzetiségi választásról, a budapesti horvát iskolaközpont egykori igazgatójáról, Vujic Istvánról, valamint az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület legutóbbi fellépéseiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

egy baráthoz. Mária Poliduri, görög költő verse. Fordította Szabó Kálmán. Eljövök hozzád egy este. Befordulok a sarkon, hogy egyedül találjalak hajdani álmaiddal. Lassan szövi vékonyodó árnyékait az alkony, míg elhaladva meg-megáll magányos ablakodban. Csöndes szobád mélyén vársz rám, könyveid sokasága elhagyottan hever majd a némaság gúzsában. Melléd ülök, s felidézzük, ami emlékké válva már réges-régen elveszett, elmerült a halálban. S azt is, milyen keservesen éltünk, milyen siváran, s hogy nem várunk igazolást már semmiféle gondban, s hogy a pusztulás közelek, és a néma homályban elhal a szó, s az utolsó gondolat is ellobban. De ablakodhoz lép az éj, s nesztelenül megállott. Balzsamot, csillagragyogást vegyít, és hűs szellőt hint a nagy üzenetbe, melyet a természet sugároz. És a szívedbe, melyet már többé a csönd sem őriz.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 3-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

A Perunika trió nevét Perunikáról, a szláv istennőről kapta. Amikor a bolgárok a 9. században áttértek a kereszténységre, átvették a görög ortodoxiát. Ez volt az egyetlen eszköz Isten dicséretére. A liturgikus szövegeket lefordították bolgárra.

szerelem gyakran központi szerepet játszik ezekben a dalokban. A három fiatal nő által énekelt dalok a bolgár kultúra egy nagyon nőies oldalát tükrözi. Fiatal lányok, menyasszonyok és az anyák életre kelnek a lírai és rituális dalokban.

az ismétlődő dallamképletek lüktetése és a körtánc képe, a hóró, örvénylés és keringés tükrözik az élet természetes körforgását. Napkelte és éjszaka, havastél és nyári aratás, szüzesség és anyaság.